90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az ítélkezési szünet, Ezárnyi Mécses úszik majd a Dunán, elszórtan ma is lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamoshálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az Évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az Évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Szombaton rendezik a Szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

lámpák fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 15-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Augusztusban Orgonapont koncertek várják a közönséget. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. A naptári éves gazdálkodóknak május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót. A NAV kedden azt közölte, ezt több mint 62 ezer érintett nem tette meg. Az adóhatóság eddig 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta azt meg, az a napokban számíthat rá. A felhívás átvételétől a mulasztóknak 30 napjuk van a pótlásra, ha ezt nem teszik meg, újabb felhívást kapnak, amely már mulasztási bírsággal jár. Aki még ezután sem teszi közzé beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Országszerte 19 városban rendeznek Orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 esemény.

0: eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék Orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Július 17-én adják át a Pécsi Vásárcsarnok új gomba vitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában, gomba szakértők részvételével. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Baranyai óvodák jelentkezését is várják. A kezdeményezés célja az, hogy a gyerekeknek játékos, élményszerű formában mutassa be a néphagyományokat és a bábszínház világát. A program témanapjain az óvisokat a báb előadások mellett népdalok, népzene, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások is várják. A részletekről a Dériné program oldalán lehet tájékozódni. Új tűzoltók érkeztek Baranyába, adta hírül a katasztrófa védelem. A frissen végzett szakembereket hétfőn fogadta a Baranyai Igazgatóság vezetése. A három új baranyai tűzoltó közül egy a siklósi, egy a komlói, egy pedig a szigetvári hivatásos tűzoltóparancsnokságon kezdi meg szolgálatát. Nyári igazgatási szünet lesz a mohácsi polgármesteri hivatalban, közölte a város önkormányzata. Július 20-ától augusztus 23-áig a személyes ügyfélfogadás szünetel a hivatalban. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján érhetőek el, így biztosítják majd a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. A Mohácsi Sokacok olvasóköre idén is megrendezi a hagyományos babfőző fesztivált. A gasztrokulturális esemény augusztus 1-én várja az érdeklődőket. A szervezők már várják az asztaltársaságok jelentkezését. A program délután 2 órakor kezdődik majd a tűzgyújtással. 5 órától a hivatalos megnyitó után kulturális program kezdődik, táncosok és énekesek részvételével. A nap este 9 órától bállal zárul majd. Szeptembertől megszüntetné a támogatott vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját a kormány. Ez évente 7 milliárd forintos bevétel kiesést jelentene a költségvetésnek. Szakértők azt mondják, az intézkedés a lakosságnak csekély megtakarítást hozhat csak, mivel a támogatott gyógyszerek árának jelentős részét jelenleg is az állam fizeti. Kiképzési repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső repülő dandárja, olvasható a szervezet közösségi oldalán. A repülések csütörtökig naponta délután 6 óra és éjfél között zajlanak, és a szokásosnál nagyobb zaj és hanghatással járnak. A repülésekben Szigetvár térsége is érintett. Az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési terveknek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. 500 méter hosszan égett az aljnövényzet a Baranya csatorna mentén az elmúlt hétvégén Ipacsfak körzetében. A tűzhöz a siklósi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloldották a lángokat. A közelben 3 teknős békát is találtak. Az állatok bár nagyon megijedtek, nem esett bajuk, a lánglovagok pedig biztonságos helyre vitték őket. A PVSK Mecsekfűszért férfi vízilabda csapata hétfőn megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A pécsi együttes ebben az idényben is az OB 1/B-ben szerepel majd, a cél pedig a feljutás az élvonalba. A héten erőlléti és medencés edzések zajlanak, az első foglalkozásokon főként az állapotfelmérés és az erőnlét fejlesztése a cél. Felkészülési meccset játszik ma a Szent Lőrinc MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes délután 17:30 a harmadosztályban szereplő PTE Peaccal találkozik hazai pályán. A main kívül még egy edzőmeccs vár a csapatra. Július 18-án szombaton délután 5 órakor a horvát másodosztályú Bielobrodó ellen, szintén a Szentlőrinci sporttelepen. A bajnokság július 26-án kezdődik majd. A pécsi nevelésű Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik. A török klub a honlapján jelentette be, hogy újabb, egyéves megállapodást írt alá a magyar válogatott játékossal. Juhász Dorkát az előző szezonban az Euroliga legértékesebb játékosának választották. A 26 éves sportoló jelenleg az észak-amerikai női kosárlabda ligában szerepel, a Minnesota Lynx csapatában. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, július 15-én szerdán, sok boldogságot Henrikek, Rolandok, szülinaposok. Egy kis szabadság után újból itt, aminek én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy ugyanez a helyzet. Például a Depeche Mode dalával, amely már is elindítja az órát. Készülődik a Krisztál, és itt lesz Desiree is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 196. napja, július 15-e szerda van. Henrik, Roland névnap, őket és a szülinaposokat is innen is üdvözlöm. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek. A 90-es és 2000-es éveket most Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közös dala idézi meg. Jön a 4 Minutes a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Most 20 fok körül, napközben 33 fok környékén áll meg a maximum. Napos, felhős idő váltja egymást, és szorványosan záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletek a hírekben mindjárt 6:30, jó reggelt, Dajdóval és a Pétresszel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Óvodák jelentkezhetnek a Dériné program Vitéz László alprogramjára. Napközben 31 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Baranyai óvodák jelentkezését is várják. A kezdeményezés célja az, hogy a gyerekeknek játékos, élményszerű formában mutassa be a néphagyományokat és a bábszínház világát. A program témanapjain az óvisokat a báb előadások mellett népdalok, népzene, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások is várják. A részletekről a Dériné program oldalán lehet tájékozódni. Kiképzési repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső repülő dandárja, olvasható a szervezet közösségi oldalán. A repülések csütörtökig naponta délután 6 óra és éjfél között zajlanak, és a szokásosnál nagyobb zaj és hanghatással járnak. A repülésekben Szigetvár térsége is érintett. Az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési terveknek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Felkészülési meccset játszik ma a Szent Lőrinc MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes délután 17:30-kor a harmadosztályban szereplő PTE Peaccal találkozik hazai pályán. A main kívül még egy edzőmeccs vár a csapatra. Július 18-án szombaton délután 5 órakor a horvát másodosztályú Bielobrodo ellen, szintén a Szent Lőrinci sporttelepen. A bajnokság július 26-án kezdődik majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. A hét közepén napos gomoly felhős idő váltja egymást kicsivel 30 fok fölötti maximum mellett. Így megy tovább tehát a második nyári hónap. Jó pihenést azoknak, akik a szabadságukat töltik, és kitartást azoknak, akik ma is munkával töltik a napot. Hozom mellé a legjobb zenéket most DJ Sammy-ét, a Boys of Summer-t a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Egy kis szünetet tartunk, hét után pedig szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, többek között a Kris Krosztól. És jönnek magyar előadók is, köztük a hősök. A dugó baleset van valahol, várom az infót ma reggel is. 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Napközben felhős és napos időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. Július 17-én adják át a pécsi vásárcsarnok új gomba vitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a

0: Gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában, gomba szakértők részvételével. A pécsi nevelésű Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasaray-ban kosárlabdázik. A török klub a honlapján jelentette be, hogy újabb, egyéves megállapodást írt alá a magyar válogatott játékossal. Juhász Dorkát az előző szezonban az Euroliga legértékesebb játékosának választották. A 26 éves sportoló jelenleg az észak-amerikai női kosárlabda ligában szerepel, a Minnesota Lynx csapatában.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
0: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tudnom kell, I need to know az óranyitódal címe, úgyhogy ha valahol dugó baleset van, jöhet, az infót pedig nem tartom meg magamnak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Mark Anthony dala indít tehát, majd a Szinkéred is itt lesz ebben a fél órában. Jó reggel!
1: Best

Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, 2026. július 15-én pontosan 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal. Budapest és Vác között közlekedett a vonat. A vasút után utak, ha már is dugó baleset van valahol, jöhet az info 0620 55 55 155-ös számunkra. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Kicsivel 30 fok fölött várható a mai maximum. Közben napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy futózáporral. Részletek a hírek végén, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Elsőként a Tégdettől majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új tűzoltók álltak szolgálatba Baranyában. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új tűzoltók érkeztek Baranyába, adta hírül a katasztrófa védelem. A frissen végzett szakembereket hétfőn fogadta a baranyai igazgatóság vezetése. A három új baranyai tűzoltó közül egy a siklósi, egy a komlói, egy pedig a szigetvári hivatásos tűzoltóparancsnokságon kezdi meg szolgálatát. Országszerte 19 városban rendeznek orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Az Országos Véradó Szolgálat továbbra is arra buzdítja a lakosságot, aki teheti, adjon vért, hogy a nyári időszakban is zavartalan legyen a betegellátás. A biztonságos működéshez naponta mintegy 1600-1800 véradóra van szükség. Baranyában a héten Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház főépületében lehet jelentkezni véradásra a megszokott nyitvatartás szerint. A további véradó helyszínek és időpontok az ovs.hu oldalán érhetőek el. A donorok számára kampányt is indítottak, az önkéntesek a véradással koncertjegyeket nyerhetnek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Július 15-én áll a naptár, Henrik Roland napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1935-ben ezen a napon született Ken Kersival, amerikai színész, a legendás Dallas című tévésorozat Cliff Barnes-ja. 1961. július 15 megszületett Forest Whitaker, Oscar-díjas amerikai színész, láthattuk többek között a Jó reggelt Vietnámban. Ki ne emlékezne a 80-as évek Bridget Nielsenjére, az 1963. július 15-én, tehát a mai napon született dán színésznő, modell, énekesnő és valóságshow szereplő, Sylvester Stallone hegykori felesége is volt. 2012-ben a mai napon jelent meg a Gangnam Style című dal videóklipje, a koreai Psy által előadott humoros Sam kisfilmje azóta már csúcsokat döntöget, több milliárdos megtekintésnél jár. Open Gangnam Style. És 2016-ban ezen a napon indult útjára a Netflix saját gyártású sci-fi horror sorozata, a Stranger Things. Ha dugó, baleset, névnapos, szülinapos van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két komolyabb baleset is hátráltatja a szerda reggeli A-ból B-be eljutást. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél autó és kamion ütközött korábban a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8 óra, még több friss infóval jön.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
3: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal, pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Arcade Page-ben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Arcade Page nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Napközben felhős és napos időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. Nyári igazgatási szünet lesz a mohácsi polgármesteri hivatalban, közölte a város önkormányzata. Július 20-ától augusztus 23-áig a személyes ügyfélfogadás szünetel a hivatalban. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján érhetőek el, így biztosítják majd a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. A naptári éves gazdálkodóknak május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót. A NAV kedden azt közölte, ezt több mint 62 ezer érintett nem tette meg. Az adóhatóság eddig 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta azt meg, az a napokban számíthat rá. A felhívás átvételétől a mulasztóknak 30 napjuk van a pótlásra, ha ezt nem teszik meg, újabb felhívást kapnak,

0: amely már mulasztási bírsággal jár. Aki még ezután sem teszi közzé beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első konkrétan az ezredforduló tájékáról, egészen pontosan 2000-ből, a Brit Sugar Babes-től Overload. Mindenki átgondolhatja, hogy mi minden történt vele akkor 2000-ben. Közben várom a közlekedési infókat is. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Hello, jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Július 15 szerda, sajnos balesettel indul a hét az M3-ason Vásárosnamény felé. Gödöllőnél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél teljes pályazár van, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 km, Budapest felé 5-6 km a torlódás, aki tud a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620-55-55-155, a menekülési útvonalak után még egy, ez egy picit édesebb, The Sweet Escape, Gwen Stefani, és Ékon folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM, a legjobb zenék. A következő napokban és ma is változékonyabb lesz az időjárás, napsütés, néha gomoly felhők, néha vastagabb felhők, és néha egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Ma még 30 fok alatti, holnap-holnap után újból 30 fok fölötti maximumok mellett. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglalóban. Rögtön 8:30, jó reggelt, Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja mindjárt.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 Hit Best FM. 101 Hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Óvodák jelentkezhetnek a Dériné program Vitéz László alprogramjára. Napközben 31 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Baranyai óvodák jelentkezését is várják. A kezdeményezés célja az, hogy a gyerekeknek játékos, élményszerű formában mutassa be a néphagyományokat és a bábszínház világát. A program témanapjain az óvisokat a báb előadások mellett népdalok, népzene, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások is várják. A részletekről a Dériné program oldalán lehet tájékozódni. Kiképzési repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső repülő dandárja, olvasható a szervezet közösségi oldalán. A repülések csütörtökig naponta délután 6 óra és éjfél között zajlanak, és a szokásosnál nagyobb zaj és hanghatással járnak. A repülésekben Szigetvár térsége is érintett. Az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési terveknek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Felkészülési meccset játszik ma a Szent Lőrinc MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes délután 17:30 a harmadosztályban szereplő PTE Peaccal találkozik hazai pályán. A mai kívül még egy edzőmeccs vár a csapatra. Július 18-án szombaton délután 5 órakor a horvát másodosztályú Bielobrodo ellen, szintén a Szent Lőrinci sporttelepen. A bajnokság július 26-án kezdődik majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: Ezt a fenn a legjobb zenék, miközben óriási a dugó az M3-ason Gödöllő térségében oda-vissza egy kamion balesete miatt. Újabb baleset történt ezúttal az M0-áson, a Megyeri híd felé az M3-as és az M2-es közötti szakaszon autó és kamion ütközött. Ott is torlódik a pálya. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 06-20-55-55-155-re. Közben indítom George Michael dalát, ez már a Freedom a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön többek között Zola és a Sehova se passzolok.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben innem, de sehova se passzolok.
1: Persze kicsit más értelmezésben nehéz lenne így játszani a focit. Nagyon is jól passzolt, tartotta a labdát, felőrölte Franciaországot a spanyol válogatott tegnap. Úgyhogy az elődöntőt 2-0-ra megnyerve, ő az egyik hercege a vasárnapi döntőnek, de hogy ki lesz a király, az vasárnap este derül ki, és hogy ki lesz a másik hercege a döntőnek, az ma este az Argentina-Anglia meccs végén. És ha már hercegek, Two Princes, a Spin Doctors-zel is készülök. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155 pillanatokon belül 9 óra, jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel?

0: Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkenyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Napközben felhős és napos időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. Július 17-én adják át a pécsi vásárcsarnok új gomba vitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában, gomba szakértők részvételével. A pécsi nevelésű Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik. A török klub a honlapján jelentette be, hogy újabb, egyéves megállapodást írt alá a magyar válogatott játékossal. Juhász Dorkát az előző szezonban az Euroliga legértékesebb játékosának választották. A 26 éves sportoló jelenleg az észak-amerikai női kosárlabdaligában szerepel, a Minnesota Lynx csapatában.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést,

0: szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az a helyzet, hogy mindig rá kell jönnöm, hogy kell két hét az évben, amikor az ember teljesen más csinál, mint évközben. Úgyhogy éljen a két hét munka és az 57 szabadság. Viccet félretéve, egy kis szabadság után újból a pedélzeten. Egyébként ez az 57 szabadság velünk nem is annyira elképzelhetetlen. Most az úti cél Calabria, Alex Gaudinoval 5 perc elmúlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Szerda reggeli friss közlekedési infók az M60-ason Pécs felé. Kozár Mislány térségében két autó ütközött a 26-os kilométernél, csak egy sáv járható. Óvatosan ott is, és türelmesen az M3-ason Gödöllő térségében, ahol egy kamion korábban a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Mindkét oldalon több mint 5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön a Deja Vu kelt Deja Vu érzést bennünk. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között érkezik az I Can't Stop, de csak Coolio dala után.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék az ausztrál Savage Garden dala szólt I Want You, akarlak, és hát valahogy így áll hozzánk Ricky Martin is. Nagyon köszönöm az energiátokat, a szereteteteket, a mosolyotokat, mindent. Csodálatos a kapcsolatom ezzel a gyönyörű országgal, mindig utálok elmenni innen, mert egyszerűen imádok visszatérni. Mondta Ricky Martin budapesti koncertjén július elején, hogy ez csak a show része, és megírt szöveg, és mindenhol ugyanezt mondja, vagy valóban így érez, nem tudom, de mi is szeretjük az ő energiáját. She Bangs, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között ez a folytatás a Best Ten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Kiszt a FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között a Molokó idézte meg a 2000-es évek elejének hangulatát a Sing It Back-kel, és épp csak véget ért, már is visszasírom a szabadságomat. Nem csoda hát, hogy mindenkinek ez az egy-két hét a kedvence az évben, amikor kipihelti a fáradalmait. És ha már a kedvenceknél járunk, Il mio giorno preferito, a kedvenc napom címmel Eros Ramazzotti slágere folytatja a Szerda reggelt, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, mindjárt 10 óra, jó reggelt, még így a hírek előtt utoljára, aztán a délelőtt megy tovább még hozzá olyan felejthetetlen előadókkal, mint Whitney Houston. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Hooligans is elhozza majd nekünk.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
6: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
7: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
8: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új tűzoltók álltak szolgálatba Baranyában. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új tűzoltók érkeztek Baranyába, adta hírül a katasztrófa védelem. A frissen végzett szakembereket hétfőn fogadta a Baranyai Igazgatóság vezetése. A három új baranyai tűzoltó közül egy a siklósi, egy a komlói, egy pedig a szigetvári hivatásos tűzoltóparancsnokságon kezdi meg szolgálatát. Országszerte 19 városban rendeznek orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Az Országos Véradó Szolgálat továbbra is arra buzdítja a lakosságot, aki teheti, adjon vért, hogy a nyári időszakban is zavartalan legyen a betegellátás. A biztonságos működéshez naponta mintegy 1600-1800 véradóra van szükség. Baranyában a héten Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház főépületében lehet jelentkezni véradásra a megszokott nyitvatartás szerint. A további véradó helyszínek és időpontok az ovs.hu oldalán érhetőek el. A donorok számára kampányt is indítottak, az önkéntesek a véradással koncertjegyeket nyerhetnek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a hónap és a hét közepe, július 15, szerda, Henrik Roland napja, 4 lassan 5 perccel hagytuk el 10 órát. Jó reggelt kívánok, pontosabban kellemes délelőttet, szép napot, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Már is a hétvégét várjuk Michael Gray-jel, jön a The Weeknd, nem sokára a Five és az Alcazar is. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber, Maxim Leventa vagyok.
0: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. A 2000-es év egyik top slágerével folytatjuk. Tong Song, Tangadal, amely eredetileg Michael Jacksonnak készült már, mint a zenei alap, de amikor Cisco, azaz Mark Andrews meghallotta, azonnal lecsapott rá, és azóta évről évre kisebb vagyonok ütik a markát a jogdíjakból, mert hogy továbbra is nagyon népszerű a rádiók játszási listáin, így itt nálunk is a Best FM-en. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között lerobbant valaki az átterelt belső sávban. Több kilométeres a dugó, akár csak az M3-ason Gödöllő térségében mindkét irányban, egy korábbi kamionbaleset miatt. Az M60-ason is ütköztek Pécs felé Kozár-Misleny térségében, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, tárkonyos erdei gyümölcsleves. Az álmenü csirkemell sonkával, ananásszal, mozzarellával besütve, korianderes basmati rizssel. A B-menü lecsós jutúrós rakottas. A C-menü csirkemáj pankó morzsában, habos burgonyapürével. A Paleo menü 3290 forintért, káposztaleves, paradicsomos csirkemellérmék, céklás sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejszínes brokkoli krémleves leves gyöngyel. Az A menü rántott csirkemell parmezános bundában, batátás sült zöldséges steakburgonyával. A B menü paradicsomos zöldséges lazanya. És végül a vegán menü 3290 forintért, hideg a barackrémleves pirított mandulával, rakott káposzta szeitánból.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett a franciáknak. A tegnapi július 14-e ugyanis a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Franciaországban ünnep, de ezúttal elmaradt a karnevál. Carnaval de Paris, azért itt az éterben szól majd a Dario G dala, és a Bermudái is, a Monte Carlo. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Szóval Spanyolország újból VB döntős, hogy ki lesz a másik résztvevő, ma este derül ki az Argentina-Anglia mérkőzés végén. Vége tehát egy újabb órának, itt a Besten jönnek mindjárt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért tárkonyos erdei gyümölcsleves. Az álmenő csirkemell sonkával, ananásszal, mozzarellával besütve, korianderes basmati rizssel. A B-menü lecsós jutúrós rakottas. A C-menü csirkemáj pankó morzsában, habos burgonya pürével. A Paleo menü 3290 forintért káposztaleves, paradicsomos csirkemellérmék, céklás sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejszínes brokkoli krémleves levesgyöngyel. Az A menü rántott csirkemell parmezános bundában, batátás sült zöldséges steakburgonyával. A B menü paradicsomos zöldséges lazanya. És végül a vegán menü 3290 forintért hideg barackrémleves pirított mandulával, rakott káposzta szeitánból.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és S&D a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
1: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
0: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el. Átadásáról később gondoskodnak. 5 ország polgárai vannak a múlt heti andalúziai tűzvész áldozatai között. Csütörtökön leszakadt egy útmenti elektromos vezeték, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, és végül mintegy 7000 hektárnyi erdőt pusztítottak el Spanyolország földközi tengeri partvidékéhez közel. A tüzet vasárnapra sikerült eloltani. A katasztrófa 13 halottját mostanra azonosították. 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszett oda. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Földi életünk végén mindannyiunkra ugyanaz a sors vár, persze nem mindegy, hogy ez a pillanat mikor jön el. Mindössze 37 év jutott a Földön Fábián Julinak, aki a napokban ünnepelte volna 46. életévét. Ő indítja az órát Zuhekörrel, Girlie, készül a Fugees, jön Curtis Charlie-val, Charles and Eddie és a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB-láznak, de még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten. Best

0: Best of M, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB-láznak. De még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Kennedy Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Red és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mikával és Majoros Ritával indul a délután, a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat kívánok, ha aktuális már is az ebéd, és várok mindenkit holnap reggel is majd a hangszórók elé, 6-tól a 10 magasságában, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye. Selyei termálfürdő.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpage.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksorok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Jói Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Budapesten kapták el a kölni lövöldözőt. Önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében. Folytatódik a meleg nyári idő néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi

0: Ról Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
1: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes több miben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
0: Civil halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak Ukrajnában az északai orosz légi csapásoknak. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és találat ért egy benzinkutat is. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A tüzet tegnap késő estére tudták megfékezni. Az ügy kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és 2 fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük, egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt legaljakat, és meggyújtotta azokat. A másik fiatal ember cigarettacsikket pöckölt el. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó hír az, hogy közelebb vagyunk már a következő hétvégéhez, mint az előzőhöz. Remélem tényleg jó hír, és hogy a legjobb zenéket hozom a mai délutánon is, hogy átlendüljünk a holdponton így ebéd után, vagy akár elét közben. Mikával indítom az órát, jön a Grace Kelly. Csodás napot mindenkinek!
2: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Tudom, minden délután azt mondom, hogy hozom a kedvenceket, és hogy igazán jó zenékre lehet számítani, de ma aztán tényleg telepakoltam a délutánt fantasztikus hangulatú dalokkal, úgyhogy remélem velem tartanak, és együtt meghallgatjuk őket. Én ma is 6 óráig itt vagyok önökkel, úgyhogy hozom a legtutibb zenéket, és közben csomó információt, érdekességet, moziajállót, napkérdését, úgyhogy mindenképpen tapasszák a fülüket a rádiókra. Akár munka közben hallgatnak minket, akár vezetés közben, kikapcsolódás közben, vagy tényleg bárhol az országban, a világon, mindenképpen maradjanak itt. Ezt biztos, hogy nem fogják megbánni. Ma is felidézzük a 90-es, 2000-es éveket a legjobb zenékkel. Melanie C-vel például jön a Never Be The Same Again, de itt lesz Bob Sinclair is és a Love Generation. Most pedig egy ikonikus duó érkezik, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince. És jön a Boom Shake The Room. Töltsük együtt a délutánt!

0: Veszteffem a legjobb zenék. Ma is jelentkezem folyamatosan a legfrissebb útinfokkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-es autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatosan lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Úgyhogy ma is, aki teheti és autóval van, és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Biatorbágynál a 20-as kilométernél egy műszaki hibás autó elfoglalja a főváros felé vezető átterelt belső sávot, emiatt a határ felé vezető oldal a belső sávján engedik a mögötte ragadt autókat. Egyes halom felé csak egy sávon lehet haladni. Budapest felé 6, a határ felé pedig legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár és bármit lát, jött az info. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, megyünk tovább a legjobb zenékkel, így a Honey Beast Bódottá dala után. Pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra. Utána érkezik majd a Blue és a One Love, és itt lesz majd... Nagy Bugi is Dessel, és a Jó leszek újra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is dolgozik majd az országgyűlés. Vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egyre melegebb idő jön, de néha azért eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Bárbara vagyok. Jövő hétre is kétnapos rendkívüli ülést hívnak össze a parlamentben. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, vagy az idei költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat. Továbbra is keresik a kajakozás közben eltűnt férfit a Balatonban. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre vezett. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt. A tavon egyébként másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi

0: hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egy konténerhajónál észlelték a problémát, egyelőre vizsgálják, milyen folyadékról van szó. A szakértők kénsavra gyanakodnak. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerda délutánt és vidám hangulatot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A legjobb helyen járnak itt a Best FM frekvenciáján, hogyha jó hangulatban és igazán isteni zenék között szeretnék tölteni a délutánt, úgyhogy tartsanak velem. Az Atomic Kitten-nel, a Six Pins Non-The-Reacher-rel, vagy most a Blue Fiú csapattal. Jön a One Love, szép napot!
2: Best FM!

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék, jól leszek újra, ezt énekelt a Nagy Bogi Dessel itt a Best FM-en. A folytatásban a Crystal Waters érkezik, most pedig a napkérdése. Mi az, ami nekünk régen teljesen természetes, akár hétköznapi volt? Most viszont, ha mesélnénk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor nekik egyáltalán le se esne, hogy mi az, nem is értenék. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gondolok itt ilyesmire, hogy utcai telefonfülke, ahol még annak idején vagy apró pénzzel, vagy telefonkártyával telefonáltunk, ami nagy valószínűséggel a mai fiatalságnak már nem mondana semmit. Na jöhetnek a válaszok, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ott is várom a kommenteket akár. A Crystal Waters dalát pedig már hozom is, 100% Pure Love, aztán pedig az Atomic Kitten és a Tide is High, itt a Best FM-en.

0: Veszteflem a legjobb zenék. Andrétől kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani Budapesten. Az M1-es autópályán pedig Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben Budapest felé, illetve a terelésbe történő belépés előtt is továbbra is szakaszos lassulásra és torlódásra kell készülni. Aki autóval van és Budapestre célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Tata előtt pedig a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, mögötte több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után pedig dolgoznak, a 37-es kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. A 84-es főúton pedig Sárvár elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 62-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána éneklünk, táncolunk és mindent, amit mondjuk a munkahelyünk enged. Kim Mazzel dalára viszont nehéz lesz az asztalnál maradni. Itt lesz a Young Hearts Run Free. És zenél majd Freddy is, itt lesz a Nincsen Holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
6: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Juhai Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. Elhunyt Szántó Imre, a legendás Öcsi bácsi. A felhők mellett kisüthet a nap, de eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
9: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telek

0: Sziaországi tüzek kapcsán eddig csak nem 60 embert vettek őrizetbe, és két fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gallyakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatalember cigaretta csíkket pöckölt el. Váltóhiba lassíthatja a vonatközlekedést Kőbánya-Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon az út hosszabb ideig tarthat, az elővárosi szerelvények pedig rövidebb útvonalon közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elhagytuk 2 órát is, 4 perccel robog tovább a legjobb hangulatú délután, úgyhogy maradjanak a Best FM frekvenciáján. Én Majoros Rita vagyok, hozom hamarosan a Coldplay-t, itt lesz Kim Mazel, Krisztina Aguilera és Lil Kimmel, na meg a Well Hello is a Zuhany Belém slágerükkel. A Junior Jack pedig a Stupid Disco-val már nyitja is az órát. Csodás napot mindenkinek!
1: Best FM,

Children still cry. Mine is a 99.

Vesztefem a legjobb zenék. A BSV-t hallottuk, ez volt a Passport. A folytatásban Kim Mazel zenél, de előtte felteszem a nap kérdését és hozok pár választ is. Arra vagyok ma délután kíváncsi, hogy mi az, ami régen nekünk teljesen természetes volt, sőt hétköznapi. Ma pedig, hogyha mesélünk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor egyszerűen nem is értik, miről beszélünk. Azt írja Éva, ha elfogy a pénz a telefonfülkében, gyorsan bedobtunk még egy 20-ast. A gyerekeim már azt sem tudják, mi ez a telefonfülke. Laci is ír, a tévében csak két csatorna volt, és hogyha vége lett az adásnak, jött a hangja. Ezt ma már el sem hiszik a gyerekeink. Zoli is írt, a barátomat úgy hívtam át focizni, hogy becsengettem hozzá, nem írtam üzenetet, nem küldtem emojit, semmi ilyesmi, csak átcsöngettem és lehívtam a játszótérre. Én imádtam ezeket az időket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló sztorik, egy kis visszaemlékezés a régi időkre. Miközben a zenékben is ezt tesszük, mert hogy Kim Mazellel visszagondolunk 1996-ra. Akkor jött ki ugyanis a Rómeó és Júlia, tudják, az a Leonardo DiCaprio és Claire Danes féle, na annak volt ez például a betétdala. Egy igazi vidám, energikus, életigellő dal. Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt. Korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat a főváros felé, a belső sávot zárták le. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, bárhonnan az országból, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
3: Játék?
2: Igen!
3: Tánc?
2: Igen!
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mohácson és Siklóson tartott munkáltatói fórumot a kormányhivatal. Holnap napközben ismét 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Munkáltatói fórumot tartottak a napokban Mohácson és Siklóson. A baranyai kormányhivatal által szervezett eseményen a foglalkoztatás bővítésének és a gazdaság fejlesztésének lehetőségeit ismertették a résztvevőkkel. Az eddigi eredmények szerint a mohácsi járásban 303, a siklósiban 354 fő részesült valamilyen támogatásban az inaktivitás csökkentő pillér projekt keretében. Ráadásul szinte mindannyian a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek csoportjába tartoznak. Baranyában összesen több mint 8 milliárd forint Európai Uniós forrásból valósul meg a pillér projekt 2029. augusztus végéig. Eddig már több mint 2500 álláskereső kapott segítséget. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsök tájékoztatása szerint július 19-től 6 alkalommal vasárnap esténként lesznek láthatóak az előadások a Pirogránit udvarban. A szervezők azt írják, romantikus dráma, családi animációs film és akciófilm is szerepel a kínálatban. A vetítések pedig egy kivétellel mindig este 9 órakor kezdődnek. Az augusztus 30-ai szezonzáró filmvetítés pedig este 8 órakor indul majd, igazodva a Szamárfül Fesztivál programjaihoz. Országszerte 19 városban rendeznek orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Felcsillant a remény a komlói kézilabda csapat számára. A Carbonex Komló klubja kedden közösségi oldalán azt írta, a tulajdonosi kör, az önkormányzat és a támogatók közötti egyeztetések pozitív fejleményeket hoztak. Bár konkrétumokat még nem árultak el, annyit közöltek, van esély rá, hogy a felnőtt csapat mégis tudja vállalni az indulást az NB1B 2026-27-es szezonjában. A részletekről folyamatosan beszámolnak majd.

0: van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön a hajnali reggeli órákban még többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben a napos idő mellett fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A szél általában mérsékelt marad, kora reggel 20, napközben maximum 32 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Június 15-e szerda van, kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. A mikrofonnál a következő három órában H. Horváth László. Abba is hagynám a beszédet, inkább indítom a zenei maratont, jön majd többek között a Halott Pénz, Wolf Kati, előtte itt a Kosin, valamint a Hide You.
1: 101 hét Best FM.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Áztató esőt kaptunk éjszaka, és hogy a folytatásban lesz-e hasonló esélyhez kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Előtte viszont nézzünk egy hallgatói segítségkérést. 30-as 889 szerd egy hetes. Mánfa környéken elveszett egy rendszámtábla, egy hátsó rendszámtábláról van szó. Ennek jelzése Robert Ferenc Dénes 636-os, amennyiben valaki megtalálta, adja le a rendőrségen. Köszönöm szépen, hogy segít. Már is folytatódik a zenei maraton, többek között Madonnával, a Follow the Flow-val, illetve most Wakefield 90-es klasszikusával, 94-ből szól a Saturday Night.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ismételten kiadták a citromsárga figyelmeztetést, hiszen jöhetnek záporok, zivatarok, akár mondjuk 2-4 mm csapadékkal is. Pécsett most 31-32 fok van. Holnap reggel 20, napközben 32 fok a jellemző. Felhívnám a figyelmet arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Ha lehet, akkor 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a napra. A héten a legmelegebb pénteken várható 34-36-os csúcsokkal, míg a hétvége hozza 28-30 fokot széllel, esővel, illetve kisebb hidegfronttal. Ami egyébként érdekesség, hogy a jövő hétre még nem is olyan régen azt írták, hogy visszatér a nagyon meleg, 38-40-es csúcsokkal, ehhez képest ott egy hidegfront fogja alakítani az időjárást 27-28 fokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után rövidesen folytatódik a zenei maraton Craig Davis lágerével, szól majd a Walking Away.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Bevallom őszintén, még soha nem gondolkodtam el azon, hogy eső után az eső illat az tulajdonképpen mitől is van, pedig hát van ennek azért egy tudományos magyarázata, hogy pontosan mi az. No, ezért is érdemes ellátogatni a Pécs Aktuál híroldalra, hiszen ott kiderül. Hamarosan hírekkel folytatjuk majd délután 4 órakor, most pedig Berkes Olivér dalával, Jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
1: Nincs értelme.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen folytatódik a zenei maraton, érkezik Curtis Jackson, vagyis 50 Cent, aki a zeneipar mellett belekóstolt a filmezésben. Talán legjobb alakítása 2005-ben volt a Pénzed vagy Életed című filmben. In the Club, ez szól tőlem, előtte viszont érkeznek a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Jó Eus Tirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
9: Külföldi diákok tanulnak magyarul a PTN nyári egyetemén. Napsütéses, fátyolfelhős időnk lehet holnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén is külföldiek tanulhatnak magyarul a Pécsi Tudományegyetem nyári egyetemén. A vasárnap kezdődő magyar nyelv és kultúra kurzusra több mint 20 országból érkeznek fiatalok Pécsre, közölte az egyetem. A kéthetes programnak idén nyáron a Bölcsészettudományi Kar ad otthont. A kurzus során a tantermi munka mellett a diákok részt vesznek múzeumlátogatáson, gasztronómiai programokon, kirándulnak Siklósra, Villányba és Orfűre is. Az idei év újdonsága egy városi kihívás lesz, amelynek során a hallgatók egy játékos útlevél és feladatok segítségével fedezik fel Pécset. Az első fokon kiszabott 9 év fegyházbüntetés súlyosítását indítványozta a pécsi fellebbviteli főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki a járdán ütötte el autóval haragosait, és a közlekedési szabályokat megszegve a gyalogosok biztonságát is veszélyeztette 2024. májusában Pécsett a Centrum parkolónál, közölte szerdán a vádhatóság. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be, így az ügy másodfokon folytatódik. Nyári igazgatási szünet lesz a Kozár-Mislenyi közös önkormányzati hivatalban. A város közösségi oldalán az olvasható, július 20-a és augusztus 2-a között az ügyintézők korlátozottan lesznek elérhetőek. A nyári közigazgatási szünet ideje alatt az ügyintézéshez előzetes, telefonos vagy e-mailes időpontegyeztetés szükséges. A leállás utáni első munkanap augusztus 3-a hétfő lesz. Új tűzoltók érkeztek Baranyába, adta hírül a katasztrófa védelem. A frissen végzett szakembereket hétfőn fogadta a Baranyai Igazgatóság vezetése. A három új baranyai tűzoltó közül egy a siklósi, egy a komlói, egy pedig a szigetvári hivatásos tűzoltóparancsnokságon kezdi meg szolgálatát. Kiképzési repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső repülő dandárja, olvasható a szervezet közösségi oldalán. A repülések csütörtökig naponta délután 6 óra és éjfél között zajlanak, és a szokásosnál nagyobb zaj és hanghatással járnak. A repülésekben Szigetvár térsége is érintett. Az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési terveknek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
9: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út,

0: Tyúl és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A szél általában mérsékelt marad, kora reggel 20, napközben maximum 32 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és jó rádiózást. Idén is lesz pontot parti. Rövidesen jönnek a részletek. Addig viszont szólnak a dalok, körülbelül 20 percen keresztül, megállás, megszakítás mentesen. Indulunk 50 Cent-tel, ez már az In The Club. 101.7
1: Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. A nyári időszak kimondottan alkalmas arra, hogy nagyon sok nyers gyümölcsöt fogyasszunk, ezek között van a málna. Tiéd és cukorbarát gyümölcsről van szó, alacsony a kalória, valamint a szénhidrát tartalma, ráadásul a magas rost tartalma miatt lassan szívódik fel, így nem tudja megemelni jelentősen és hirtelen a vércukorszintet. Szintén a magas rost tartalma miatt emésztésjavító, serkenti a bélműködést, valamint támogatja a bélflóra egészségét. És végül, de nem utolsó sorban, a hölgyek számára fontos az is, hogy bőrszépítő, valamint öregedésgátló. Ugyanis a vitaminok, valamint az antioxidánsok serkentik a kollagén termelést, ezzel pedig lassítják a bőr öregedésének folyamatát. A folytatásban hamarosan kitérünk tehát a Pontot Partira, addig is zenélünk. Itt lesz többek között Nelly Furtado, Miller Dávid, ez pedig a Faith No More 90-es klasszikusa. Már is szól az Easy, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Július 23-án kiderülnek a felsőoktatási ponthatárok, ennek okán ismételten lesz pontot parti a Széchenyi téren, méghozzá PTS szervezésében. A hivatalos megnyitó este 6 órakor kezdődik, majd lesznek interaktív játékok és információs standok. 18 óra 20-kor indul Hajdú Lidia fellépése, melyet követ majd Plasek Marcell, Kinka és a Bars fellépése, valamint ott lesz a Brass Band és a PTS Peac Cheerleader szakosztályának bemutatója. Aztán a köszöntő beszédek 3-4-8-kor kezdődnek és egészen 8-ig tartanak, majd 8 órakor elkezdik kivetíteni a ponthatárokat DJ K.O. közreműködésével. A Moriones koncert este 9 órakor kezdődik, de lesz többek között after party is. A folytatásban hozom majd az újdonságot az FLM-től, Ráncok a szemem alatt, előtte énekel Rúzsa Magdi.
2: El a

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. És akkor már is nézzük a névnaposokat. Ők a Henrikek, valamint a Rolandok, nekik sok-sok boldogságot. Jönnek a születésnaposok. 72 éves Bódi Magdi énekesnő. 67 éves Illés Ilona, magyar bábművész, színésznő, a Bóbita Bábszínház örökös tagja. 63 éves Bridget Nielsen, dánszármazású, amerikai színésznő, és 53 éves Liptei Claudia, színésznő, rádiós és televíziós műsorvezető. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte viszont egyet még zenélünk, ő már Nagy Bogi, ez pedig a Maradok, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A szóban mondogatós dallal folytatjuk. Pink, Stupid Girls. Előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor Ince Anna Máriától a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
5: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és sváb felvonulás is. Fellép a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Mohácson és Siklóson tartott munkáltatói fórumot a kormányhivatal. Holnap napközben ismét 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Munkáltatói fórumot tartottak a napokban Mohácson és Siklóson. A Baranyai Kormányhivatal által szervezett eseményen a foglalkoztatás bővítésének és a gazdaság fejlesztésének lehetőségeit ismertették a résztvevőkkel. Az eddigi eredmények szerint a mohácsi járásban 303, a siklósiban 354 fő részesült valamilyen támogatásban az inaktivitás csökkentő pillér projekt keretében. Ráadásul szinte mindannyian a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek csoportjába tartoznak. Baranyában összesen több mint 8 milliárd forint Európai Uniós forrásból valósul meg a pillér projekt 2029. augusztus végéig. Eddig már több mint 2500 álláskereső kapott segítséget. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsök tájékoztatása szerint július 19-től 6 alkalommal vasárnap esténként lesznek láthatóak az előadások a Pirográni udvarban. A szervezők azt írják, romantikus dráma, családi animációs film és akciófilm is szerepel a kínálatban. A vetítések pedig egy kivétellel mindig este 9 órakor kezdődnek. Az augusztus 30-ai szezonzáró filmvetítés pedig este 8 órakor indul majd, igazodva a Szamárfül Fesztivál programjaihoz. Országszerte 19 városban rendeznek orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Felcsillant a remény a komlói kézilabda csapat számára. A Carbonex Komló klubja kedden közösségi oldalán azt írta, a tulajdonosi kör az önkormányzat és a támogatók közötti egyeztetések pozitív fejleményeket hoztak. Bár konkrétumokat még nem árultak el, annyit közöltek, van esély rá, hogy a felnőtt csapat mégis tudja vállalni az indulást az NB1B 2026-27-es szezonjában. A részletekről folyamatosan beszámolnak majd.
8: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
7: Ivóvízhálózat fejlesztési munkákat végeznek Pécs-Kertvárosban. A kivitelezés során lezárták a Siklósi út, Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát. Teljes utcára kell számítani a Péter és a Megye utca egy-egy szakaszán is. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. Egy szakaszon sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy részén pedig közműépítés miatt ugyancsak sávlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön a hajnali reggeli órákban még többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben a napos idő mellett fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A szél általában mérsékelt.

szép sztori.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap reggel 20, napközben 32 fok fárató, és már megint magas lesz az UV-sugárzás, figyeljünk oda bőrünk egészségére. A héten a legmelegebb majd pénteken érkezik, 34, akár 36-os csúcsokkal. Szombaton kettős front, reggel 20, napközben 32 fokkal, 3-6 mm esővel. Vasárnap feltámad a szél, 30 fokot méretünk, míg a következő hét 26-27 fokkal nyit, és csak a hétvége hozza vissza a 32-33 fokot. Én viszont hozom a dalokat, Whitney Houston énekelt George Michael-el közösen If I Told You That, előtte itt van Nana a 90-es évekből, ez már a Lonely a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot dr. Télesi Istvánnal, a PTE professzorával, témánk az utipatika. Ugye múlt héten ott hagytuk abba, hogy mit tegyünk akkor, hogyha gyomorrontásunk van.
1: Nem szabad megfelejtkezni arról, hogy a hasmenés folyadékvesztéssel jár. A folyadékvesztést azt pótolni kell mindenképpen folyadékfogyasztással, méghozzá, ha lehet, akkor úgynevezett rehidráló folyadék formájában. Ezeket lehet kapni feloldható porformában, gyógyszertárban, illetve mi is elkészíthetjük úgy, hogy teszünk egy kis sót meg cukrot, csinálunk egy limonádét tulajdonképpen a betegnek, egy kicsit cukorral, kevéske cukorral, és ez a rehidráló oldat, ez már az elveszített nátriumot fogja pótolni. Még egy fontos dolog, hogyha ezeket a tartós használatú adszorbenseket, akár a orvosi szenet, akár a bólusasztringens vetem, ezeket is általában 4-5 napnál tovább nem szabad szedni, mert akkor meg átesünk a túloldalára, és nagyon megfogja a bélmozgást és tékrekedést tud eredményezni. Hát vegyük tudomásul, hogy az azonnali hatásúakat, azokat általában 24 órán belül használjuk, és nem tovább, maximum a következő nap még, tehát akár a loperamidot, akár a raketodofilt vetem. A többieket pedig körülbelül egy hétig, 4 napig, maximum egy hétig használjuk. Székrekedés általában környezetváltozás, illetve étkezés megváltozásával függ össze, illetve nyáron sajnos a folyadékhiány is okozza, mert valahonnan el kell szívnia a szervezet pontosabb helyeire a folyadékot a szervezetünknek, és ezt általában a béltraktusból vonja el, és ezért folyadékhiány a székrekedést tud okozni. Tehát a székrekedés esetén az elsődleges lépés mindig az, hogy rendesen hidrálni kell a beteget, itatni vele a folyadékot, illetve egyensúlyos gyümölcsös zöldséget, mert a széklet megnövekedését az úgynevezett rossz tartalmú élelmiszerek bevitelével tudjuk javítani, és ez az esetek felénél már eredményt fog hozni. Ha ez nem elég, akkor vannak a hagyományos úgynevezett ozmotikus hasfajtók, amelyeknek pont fordítva a környezetből szívják be a nedvességet a bél lumenbe, a bél belső részébe, és ilyen például a magnéziumsugárt a végén úgy hívták, hogy keserű só, de sokszor megfeledkezünk arról, hogy ennek egy sokkal kellemesebb beviteli formája van, az úgynevezett gyógyvizeket kell ilyenkor inni, ez a Hunyadi János, amelyik ugyanúgy magnéziumsulfátot tartalmaz, vagy a Ferenc József, tehát ilyen nagy emberekről elnevezett gyógyvizeket, vagy a felfedezés helyéről a Tigmándi gyógyvizeket érdemes javasolni. Hogyha ez is kevés, akkor elmegyünk a patikába, és ottan kérhetünk egy kis levolakot, ez egy laktulós tartalmú készítmény. Hogyha ez sem elég, akkor van a stadalax, ami bitakodil tartalmaz. Tehát ezekkel érdemes próbálkozni. Végső esetben veszük csak igénybe az úgynevezett bélfalizgatókat, amit gyakorlatilag belülről irritálják a belet, és a bél igyekszik megszabadulni a tartalmától, ilyen a ricinos olaj vagy a szenna kivonat, ez gyógyszerként tisztaszen formájában lehet beszerezni, vagy a nátriumpikoszulfát, ami dulkolaxéven jön számításba, tehát ennyit a székrekedésről.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, hamarosan velünk lesz a The Wanted, előtte pedig a Punani.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szolgáló.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és FND a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is üléseznek a képviselők. Megfékezték a Párizs közeli erdőtüzet, holnap is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ágyi Poloska miatt kellett átszervezni a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészet nőgyógyászati osztályának ellátását. Az intézmény közösségi oldalán jelezte, megtették a szükséges járványügyi lépéseket. A teljes részlegen rovarirtást rendeltek el, az ellátás folyamatos. Sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy csak egy ember észlelt magán csípéseket, élő rovart pedig nem találtak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ágyi Poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai problémára. A rovar kívülről akár személyes tárgyakkal is bekerülhet az intézménybe. Vasvillával és ásóval esett neki autóknak egy férfi, fenyegette a járókelőket, a vele szemben intézkedő rendőrt pedig megharapta. Mindez egy kelet-magyarországi településen történt. A gyanúsított ellen nyomozás indult, és már el is rendelte a letartóztatását a debreceni bíróság. A garázdaságon túl felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a középkorú férfinak. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Elhunyt a legendás öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző, 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: Életünk legjobb zen

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Beat.

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Feli szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Feli. Úgyhogy senki nem engem sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Szwebzenekar és a Jói Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok, nyáron is dolgoznak a vérlovagok, nem kell ellátmány a fehér gólyáknak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
4: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
3: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később gondoskodnak, írta a polisz.hu. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Több okból is jubileumi ez a mai nap. Az egyiket azt már említettük a múlt héten.
6: Hát Isten értessen.
5: István.
6: Nagyon köszönöm.
5: De
6: amúgy miért küldted ki azokat a lányokat a szoknyát? Mi nem maradhattak bent?
5: Ő majd a műsor után ezt elvonják a figyelmedet. Jönnek majd a lovak, meg félrenyomsz meg valami. Szóval, hogy gratulálok azért 30. Mennyi? Jaj, de rendes vagyok.
6: Ne úgy valami már körbe ennyire, mert elpirulok.
5: 48?
6: 48, igen.
5: Te is 78-as vagy. Jó, hát ez az egyik. A másik meg, ami szerintem te nem tudsz. Ez a 200. mixet kerekem.
6: Nem mondod.
5: De bizony, ugye, pont édes így jött ki, Istenem, hogy ez, figyelj, ez égben is ez így írodott, hogy ez így jöjjön össze. Úgyhogy akkor a szülinapi kettő...
6: Akkor most lottozni fog.
5: Mi van most, skandináv szerda?
6: Bármilyen megoldást érdekel, de ez annyira összeállt így az égben, hogy ezt muszáj kihasználni.
5: Na, szuper. Tehát akkor a szülinapi 200. és hát full Effendi mix. Akkor ez a mai pop és rádiós lágerek
6: második korában. Fullosan, igen. Ez azt jelenti, hogy csak olyan dalok vannak ebben a mixben, vagy lesznek ebben a mixben, amelyekhez valamilyen közön van. Tehát vagy én csináltam, vagy remixeltem, vagy mashupot csináltam dalokból, és akkor... És lesz benne olyan mindjárt az első három, amit még ebben a formában nem hallhatott senki sem, mert nem így jelent meg. Úgyhogy ezek ilyen VIP verziók.
5: Na, kérem szépen. Hát akkor boldog születésnapot, akkor DJ Fanny a lemezjátszok mögött, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül itt a Best FM.
0: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: Gyárnak most könyvbe lábadna a szemmel, hogyha itt lenne. De lehet, hogy most hallgat minket a otthon, azért egy ilyen könycsepet elmondott.
1: Tessi, hagyjuk.
0: Hát így, hát nem, hát minden, ami Nile Rodgers, az nála gyakorlatilag kötelező és megkerülhetetlen is.
1: Igen, bár a Nile Rodgers gitárjátékát én kiszedtem ebből, és ez egy saját.
0: Hát tessék!
1: Ami csak hasonlít rá, de nem Nile Rodgers volt az elkövetője.
0: Mert ugye abszolút a művészet miatt, meg a jó hangzás miatt, vagy csak szigorúan a jogdíjak miatt?
1: A jogosítás miatt, igen, egyszerű. Tehát, hogy így igazából csak a vokál az, ami hajazza.
0: És akkor ez már
1: sikre.
0: Megjelent? Meg fog jelenni?
1: Hát, ha meg is volt, akkor valamikor majd ősszel. Ez még annyira friss, hogy ez még nagyon. Tehát ez még most jött ki a gyárból.
0: Frissropogós születésnapi.
1: Frissropogós, igen. Tehát ez már nem, hanem ez volt, ami most szól, az pedig azért került bele ebbe a szelekcióba, mert nagyjából itt indult minden. Ide teszem. Tehát ez volt az első olyan verzió, ami a SoundCloudon ilyen nagyon nagy lejátszást ért el.
0: Ja, már hogy a te
1: igen. Közön. Tehát gyakorlatilag a SoundCloud profilom innen kezdett felépülni. És innen jutottunk el most 20 000 követőig.
0: Én kerekem ezért. És már ez is FN Disco néven ment?
1: Nem, ez Effendi. Effendi.
0: Jó, simán. Aha, ja, értem.
1: Az Effendi diszkót azt nem minden esetben használtuk. Használtam.
0: Oké, Martin Solveig, Rocky Music, DJ Effendi elemez, játszok meg ezt.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Ez nyilván akkor jó egy szülinap, hogyha nem tudsz minden meglepetés, de hogy azért készültök valami elvonulás, romantikus hosszú hétvége, tudod, hogy mit fogsz kapni?
2: Nem.
1: Én de tudom, elmondjam, nem?
2: Na,
1: de hogy is, nem tudod. Nem, csak azt hittem, hogy...
2: Nem, egyébként, hát nyilván voltak ilyen elrejtett kis morzsák, amiket így elejtegettem, így, hogy minek örülnék. Tengerparti villa. Én, de szerintem örülni fogok biztosan.
1: Mindig biztos, pedig tudni, nem is ezért, csak hogy azt hittem, hogy valamilyen... De ezért, 30 fölött már az embernek azért az a szülinap, ez nem mindig feltétlenül arról szól, hogy aha, úristenem, de jó, nem is gondoltam volna erre, hanem hogy akkor tényleg próbálsz egy kis ezért, én időt kisfeleségeddel elszakítani valahogy.
2: Igen, ez most nekünk nagyon nehezen megy, mert ugye eddig az volt, hogy levisszük a mamáékhoz, és akkor majd akkor ott kell valami, meg tudunk töltődni, ez most az a lehetőség, ez most már nincsen egyelőre, úgyhogy majd gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezeket az én időket előteremteni, de hát kreatív az ember, úgyhogy

boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls.

Tic-tic.

0: Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A ausztrál miniszterelnök volt ő?
2: Igen.
1: Ugye, ő hol volt ő? Valamilyen ilyen podcastba elment, ahol játszották ezt a Fuck, Marry, Kill-szerű játékot, mert azt hiszem a Kill, mint opció, az talán nem volt.
3: Nem, valami finomabb verzió.
1: Igen, és most ezt nem is fordítanánk le, de hogy van ez igen egy ilyen, hogy akkor húzol egy nevet, és hogy akkor három opcióból lehet választani, hogy akkor mit csinálnál vele. És akkor a Kylie Minogue került elő valahogy, és hát először eltok nagyon udvariasan ősz, visszautasította meg, hogy hát, hogy fél éve házas, hát ő nem akar erre válaszolni, de aztán addig erősködtek vele, hogy mondta, hogy a Kylie Minogue, persze. Bármikor.
3: Most mit? Tehát most te mit mondtál volna, érted?
1: Ugye? De hát nem én vagyok a miniszterelnök, ugye? Hát így. Ugye, na, csak hát, hogyha már ugye Danny Minoggal itt zártuk az órát, mert hát, hogy Danny Minoggal zárjuk az órát, vagy hát nem, még egy track azért még így belefér. Tehát ennyi volt. Ez a mai extra születésnapi DJ Effendis 200. pop és rádiós mix.
3: Igen, és azt ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a mixeket megtalálhatjátok úgy. Mixcloud oldalunkon, mármint, hogy minden DJ-nek van saját Mixcloud oldalon, nekem mixcloud.com/DJ Effendi, oda fogom ezt is feltölteni, ott majd vissza lehet hallgatni szépen, és hát persze az összes többi social media csatornán engem DJ Effendiként lehet megtalálni, TikTokon, Facebookon, Instagramon, mit hagytam ki, Spotify-on, igen, de meg
1: SoundCloud, OnlyFans.
3: OnlyFans, igen, mindenhol.
1: Így. Jó van, Effikém, akkor istenétesen még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
1: És akkor azért jövő szerdán.
3: Jövő szerdán a 49 éves.
1: Igen, egy éve bölcsebben, öregebben várunk vissza ide.
3: Úgy legyen.
1: Hello.
3: Ciao.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
4: Komoly vasúti beruházások előtt áll az ország a miniszter szerint. Lezárult az Attila kiállítás. Csodás égi jelenségre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, egy benzinkutat is találatért. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Álom című kiállítás, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték. A szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek. 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A Hold és az Antares együttállását figyelhetjük meg jövő pénteken. Este 10 körül a dagadó Hold alacsonyan a déli égbolt felett tűnik fel. Tőle balra ragyog majd a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a narancsvörösen izzó Antares. Mindez akár szabad szemmel is látható lesz. Az eseményre a Schwab-hegyi csillagvizsgáló zenés programmal készül, a Pink Floyd űr és bolygó témájú számai csendülnek majd fel. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
1: Ma este még Milánó, aztán július 18-ától 6 estén át a londoni Wembley Stadion, és aztán ennyi volt Bruno Mars világkörüli turnéjának európai része. Szóval aki szeretné őt látni, 26-ban Amerikában, 27-ben pedig Japánban teheti meg. Jön az Uptown Funk!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-jal.

0: az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

közelében. Best FM a legjobb zenék. Első hallása nagyon sokan tippelték azt, hogy ennek a dalnak Timbaland volt a producere. Nem jártak egyébként nagyon messze az igazságtól, mert hogy a dal végső formáját annak a Danja nevű producernek köszönheti, aki egyébként karrierjén együtt dolgozott Timbalanddal. Give Me More, Britney Spears érkezik itt a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az a

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

Best FM a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csattanós választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Pest FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973 itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Őszre tolódik a költségvetésbe nyújtásának ideje. Várják a voksokat az év madara versenyben. Villányi Eszter vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szerelem minden mennyiségben. Már amennyi belefér 60 percben, mert hogy 9 és 10 óra között tele leszünk szerelmes dalokkal. Jön majd az As Long As You Love Me a Backstreet Boys-tól, a Love On The Run Chicane-től, aztán a Csak Azért Is Szerelem az Art Avenue-től, és egy Where Is The Love rögtön a show legelején a Black Eyed Peas-től.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezzel kezdjük a Best

Best FM, a legjobb zenék, a mostanában oly divatos nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Mintha meg sem történt volna a mai nap. Tényleg az időjárás úgy vált majd vissza ilyen igazi nyáriba a holnapi napon. 31 fokos nappali maximum, kevés felhő, és ennek köszönhetően hát a szokásosnál magasabb UVB sugárzás, úgyhogy óvatosan a napozással. Oh, yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem áll meg a munka, jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Nem kell ellátmány a gólyáknak, vége az éjjeli dorbézolásnak Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarszka. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. A helyiek ugyanis megelégelték a turisták nyári dorbézolását az óvárosban és a strandon. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az óra legelején érkező francia Mojo tökéletesen összefoglalja egyetlen dalban, hogy a francia nemzeti 11-nek most már csak ez az egy dolga van. Nekik már több szerepük az idei futballvilágbajnokságon nincs. Lehet hazamenni és kipihenni a fáradalmakat. A Chillin-nel indul ez az óra itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, 15 év után Gary Barlow és Robbie Williams elásták a csatabárdot, és 2010-ben ezen a napon Robbie Williams ismét csatlakozott a Take That-hez, ami aztán végül csak egy évig tartott, utána megint elkezdett szóló karrierjére koncentrálni. Jön a She's the One, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos lezárások és tilalmak lépnek majd életbe délután 3-tól egészen éjfélig a stadion környékén.

Best FM. A legjobb zenék, hogy mi a közös a Profi című Jean-Paul Belmondo film, illetve az Amerikai Szépség című alkotás között? Hát, hogy egyik filmzenéje sem kapott Oscar-díjat, pedig mind a kettő megérdemelte volna. A Profi című filmből készítette az előbb hallott Heartless-t. A Black Attack, Jakarta pedig a film fő témájából készített egy klubhimnuszt 2001-ben. Jön az American Dream!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Jyoti Prakash Mishra és Shahid Khan is tiszteletüket teszik majd a mai utolsó órában. Mindketten Londonból, nyilván ezek a nevek itt senkinek nem mondanak semmit. Akkor inkább mondom úgy, ahogy mindenki ismeri őket. Jön majd a White Town a Your Woman-nel, és Naughty Boy a La La La-val, ő rögtön a mai utolsó óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ezt a fel a legjobb zenek. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM, a legjobb zenék a Super Bowl Halftime Show mintájára a futballvilágbajnokság vasárnapi döntőjének fél idejére is terveznek valami hasonló showt a BTS-szel, Shakirával és a most érkező Madonnával, akik gondolom rengeteg új dalt fog játszani, meg egy-két klasszikust is talán.

Best FM a legjobb zenék a szerdát csütörtök követi, ami azt jelenti, hogy holnap dance 120 percen keresztül a Night Shift legelején, mert hogy a mai szerdának és a mai Night Shiftnek ezzel természetesen vége, úgyhogy DJ Millerrel fogjuk majd holnap este 6-tól indítani a csütörtök estét. A For The Cause és az Ain't No Sunshine jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

DJ. So listen, what I'm

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.